0: Ez harin ibili naiz pausoka, pausoka.
1: Zure mobilak jodu tin tin tin.